0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

Köszöntjük Helga nevű hallgatóinkat, a Helga női név svéd eredetű, a svéd Heilach szó jelentése egészséges, rokon neve Olga, a név egyik híres viselője Helga Feddersen színésznő Lola, a másik pedig ön kedves Helga, aki a rádiót hallgatja.

0: a Best FM-mel. Te is átélheted a legjobb koncertek hangulatát. Koncertélmény a Best FM-en.
1: 2004 Debrecen. Phoenix Csarnok.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Még nem született döntés a 4-es főút négysávosításáról. A kultúra megújulásáról egyeztettek az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszlón közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszlón közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. A kultúra közvetítés jövőjéről, a technológiai fejlődés hatásairól és a változó közönségigényekről egyeztettek szakmai szereplők a Debreceni Egyetemen. A kerekasztal beszélgetést az intézmény Innovációs Ökoszisztéma Központja szervezte a Startups and Downs program sorozat részeként. A résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan változik a kultúrafogyasztás és milyen szerepe van az online térnek, illetve a személyes közösségi élményeknek. A beszélgetéseken Puskás István Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere, Láposi Terka a Vojtina Báb Színház igazgatója, Vörös András a Cser kiadó igazgatója, illetve Miklós Völgyi Péter a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója és Lakó Zsigmond a Debreceni Egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója vett részt, tudósított az unidep.hu. Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Megtartották az első segélyverseny helyi döntőjét. Vádat emeltek egy hajdúböszörmény baleset ügyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Gázrobbanással, kiszúrással, egyéb támadással és még nyúlharapással is találkozhattak azok, akik részt vettek az országos első segélyverseny helyi döntőin Debrecenben, adta hírül a dehir.hu. A különleges helyzeteket a versenyzőknek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg kellett oldaniuk, miközben gyorsan és szakszerűen kellett reagálniuk a különböző sérülésekre, illetve veszélyhelyzetekre. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők életszerű szituációkban mutassák meg elsősegélynyújtási tudásukat és együttműködési képességüket. A versenyzőknek többféle váratlan helyzetben kellett felismerniük a teendőket, vagy megfelelően ellátniuk a sérülteket. A mostani döntő az országos, az ifjúsági és a hajdúbihari Vöröskereszt szervezésében, így a szakmai feladatok mellett rendhagyó és látványos helyzeteket is tartogatott. Vádat emelt a hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint egy autó ajtajának figyelmetlen kinyitásával okozott súlyos sérülést egy kerékpárosnak. Az eset még 2025 áprilisában történt hajdúböszörményben. A férfi egy ismerőse által vezetett autóutasa volt, majd amikor az autó megállt, kiszálláshoz úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e másik jármű az úton. Ekkor egy kerékpáros az ajtónak ütközött, leesett a bicikliről, és 8 napon túl gyógyuló csontöréses sérülés szenvedett. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: megtanulhatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: egészen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Fókuszban a hajdú-bihari tankerületek, új ügyvezető a Demki élén is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Novemberben derülhet ki, kik lesznek a Hajdú-Bihar megyei tankerületi központok új igazgatói. A debreceni, a Berettyóújfalu és a Hajdú-Öszörményi tankerületi központ vezetői posztjára is több érvényes pályázat érkezett. Országosan a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre 567 pályázatot nyújtottak be a szeptember 20-ai határidőig. Ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A pályázatok értékelése már megkezdődött. A Klebersberg központ azonban egyelőre nem közölt részletes információkat a hajdú-bihari jelöltekről. Az új rendszerben a korábbi gyakorlattól eltérően a helyi polgármestereket is bevonják a vezetők kiválasztásába. Az új igazgatók megbízatása 5 évre szól majd, a döntés pedig várhatóan novemberben születik meg. Számolt be róla a haon.hu. Október 1-től Enyedi Imre Attila tölti be a Demki ügyvezetői tisztségét, így új vezetővel folytatja működését a debreceni közösségi élet egyik fontos intézménye. Elődje Halászdi János több mint egy évtizeden keresztül vezette a szervezetet, megbízatása a szeptember 30-án járt le. Az eddigi vezetőt még 2015-ben nevezték ki a Demki ügyvezető igazgatójává, majd 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbították a megbízását. Vezetése alatt az intézmény több városrész művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait fogta össze. A vezetőváltással egy időben egyébként többek között megkezdődtek már a Tócóliget, az Akadémia kert, valamint Kismacs és Nagymacs közösségi programjainak tervezése is. Számolt be róla a haon.hu. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a haon. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
4: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. Tündérkertpallag.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.
13: It's Friday then.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, ma nehezen megy a kapcsolatteremtés, szeretetteljes légkör veszi körül mindenhol, mégis valahogy nincs kedve másokkal bíbelődni. A csillagok nehezítik a társas kapcsolatokat. Bika, a mai nap alkalmas kreatív gondolatok megvalósításához, érdekes és újszerű megoldásokat kereshet a mindennapi életvezetésében, vagy éppen a munkájában. Ikrek, noha magányos időtöltést tervezett, ez a nap sem múlik el eseménytelenül. Viselje méltósággal, ha nem mindig az történik, amit ön szeretne. Rák, a csillagok ma erőt, lendületet és kitartást adnak a teendők elvégzéséhez, ideje van a káros szenvedélyektől való megszabadulásnak is. Oroszlán, a csillagok ma idealisztikus álmokat kergettetnek önnel, néha egészen elrugaszkodik a valóságtól, hiszékenységre is hajlik, vigyázzon magára. Szűz, a bolygóállások szerelmet ígérnek önnek, amit akkor mélyíthet el, ha engedi az érzelmeit szabadon áramolni, ne szigyelje kimutatni, amit érez. Mérleg, rázza fel magát a szendergésből, próbáljon kilábalni az enyhe depresszióból, ami netán kerülgetheti, vásároljon magának egy szép holmit, és legyen egy kicsit több önbizalma. Skorpió, baj van a kapcsolatával, ha igen, mielőbb derítse fel az okát vádaskodás nélkül. Elképzelhető, hogy kölcsönösen elégedetlenek, nincs jobb megoldás, mint megbeszélni mindent. Nyilas, lehet, hogy a következő időszakban nem megy minden simán, ugyanazért a dologért talán többet kell fáradoznia, mint eddig. Vak, kedveznek önnek a csillagok, a szerelemben különösen aktív, sőt a kezdeményező szerepet is átveszi. Vízöntő, délelőtt könnyebben tud kapcsolatot teremteni, mint később, ügyek intézésére is ez az időszak alkalmas, délután vonuljon vissza, este pedig legjobb, ha időben lefekszik aludni. Alak, tegyen többet a szerelemért, önben most nagy megbocsátási szándék van, ez magasztos tulajdonság, feltétlenül alkalmazza, ha van rá oka.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A dolgokkal

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Még nem született döntés a négyes főút négysávosításáról. A kultúra megújulásáról egyeztettek az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2 sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. A kultúra közvetítés jövőjéről, a technológiai fejlődés hatásairól és a változó közönség igényekről egyeztettek szakmai szereplők a Debreceni Egyetemen. A kerekasztal beszélgetést az intézmény Innovációs Ökoszisztéma Központja szervezte a Startups and Downs program sorozat részeként. A résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan változik a kultúrafogyasztás és milyen szerepe van az online térnek, illetve a személyes közösségi élményeknek. A beszélgetéseken Puskás István Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere, Láposi Terka a Vojtina Báb Színház igazgatója, Vörös András a Cser kiadó igazgatója, illetve Miklós Völgyi Péter a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója és Lakó Zsigmond a Debreceni Egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója vett részt, tudósított az unidep.hu. Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvítve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szájtek reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

0: Ákos szólt nálunk, minden, ami szép volt. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, ébredezgettünk. Hát tudom, hogy nagyon sokan úton vannak már, és így van ez jól. Hát szombat van, és mondhatjuk, hogy ez egy olyan nap, meg hétvége, meg ilyenek, de azok, akik ilyenkor aktívan dolgoznak, azok régen feltezik a kérdést, hogy vajon miért mondjátok ezt, mondjátok már el, miért teszitek ezt velünk. Úgyhogy együtt dolgozunk, meg csináljuk a dolgunkat, hétvége van. A Helgákat köszöntjük, mert hogy nekik van a névnapjuk, úgyhogy minden Helgának üzenjük, hogy nagy ölelés, és hát ismerünk is egy párat azért. Itt Debrecenben is adott esetben. Jó reggelt kívánok mindenkinek, október 3-a van, ugye? És ma azt keressük, hogy hova ugrottatok be 5 perc, amiből végül fél nap lett. Hogyha vannak ilyen tippjeitek, küldjétek el barkácsboltba, csavarért, piacra, kenyérért, aztán lett belőle mondjuk egy lángos, virág, meg egy beszélgetés a régi szomszéddal. Minden is benne lehet ebben a napban egyébként, de a legfontosabb talán az most tényleg, hogy teljesítsük a küldetést, és köszöntsük a Helgákat. Boldog névnapot kívánunk. Tegnap ugye nyert a magyar válogatott, ez pedig azt gondolom, hogy mindenképpen örömre ad okot. 1-0-ra behúztuk a grúzokat. Nem voltak egyszerűek a grúzok, tehát azért azt mondjuk el, hogy azok mentek, mint a gép, arról nem beszélve, hogy olyan hatalmas, óriási játékosaik voltak, hogy így néztem, hogy úristen, lehet, hogy rossz sportágat nézek ebben a pillanatban, de volt egy fantasztikus, tényleg gyönyörű gólunk, ami nagyon szépen lett kivitelezve, és tényleg respekt a fiúknak, utána pedig kemény volt tartani ezt az előny, de aztán a végül sikerült. Helga, kedves Helgák, Isten éltessen benneteket!
1: Köszöntjük Helga nevű hallgatóinkat, a Helga női név svéd eredetű, a svéd Heilach szó jelentése egészséges, rokon neve Olga, a név egyik híres viselője Helga Feddersen színésznő Lola, a másik pedig ön kedves Helga, aki a rádiót hallgatja.

stábunk úgy döntött, hogy reggelizik, úgyhogy gyakorlatilag mindenki az épületben most éppen ezt csinálja. Hogyha önök még nem tették volna, megpróbálják. Én nagyon jó dolog. Tehát van ilyen reggelizés, így hívják. 10:30-kor az Agorában a Rovarvilág, egy órás tudományos foglalkozás 8 éves kortól. Előzetes jelentkezést kérnek egyébként, de mert ugye létszám korlátozott. Ugyancsak 10:30-kor akril kalandok a Déri Múzeumban, élményfestés, 10-12 éveseket várnak, és a regisztrációit is indokolt. Az egyik helyen a rovarokkal ismerkedhetünk, meg a másik helyen pedig ugye festenek. Otthon pedig remélhetőleg senki nem próbálja a kettőt összevonni a nappali falán, pedig ez benne van olykor. Tehát, hogyha mondjuk ilyen nagy lendülettel megyünk a teddybear hengerrel, akkor van, hogy teddybear, aki nem, nyilván nem a teddymaci, fogja és rászalad, és mondjuk egy maga alá forgat egy ilyen édes, kedves, szép mondjuk legyet, és akkor az évekig ott tud díszelegni, hogyha nem vette észre a tisztelt kollega, úgyhogy erre is érdemes figyelni. Szép szombatot kíván nekünk mindenki, Anikó küldte az üzenetét, köszönjük mindenkinek, és hogy kapaleik, ha megyünk tovább, ez biztos lesz, majd Roofhouse, meg aztán ellátogatunk majd Amerikába és Afrikába is. We Are The World az egyik nagy kedvencünk is szólni fog majd itt a Best FM-en. Egy perce vagyunk egyébként 8:30 előtt. Jó reggelt! Egy olyan igazi jó tavaszi nap van, amelyhez van sok-sok programattal lehetőség. Ezekről is be fogunk számolni hamarosan.

Úristen, mi történt azon az éjszakán, amikor a We Are The World megszületett? Ott volt az összes gigantikus megasztár, és ők voltak ott együtt, akik azt mondták, hogy valamit adjunk a világnak, mert hogy szüksége lesz Afrikának arra, hogy segítsünk, és segítettek is. Mi voltunk a föld. Gyönyörű dal. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Vannak érdekes gondolataink, például az, hogy ősszel, hogyha meglátjuk ezt a tavaszt, akkor az mindig tetszik nekünk, de az közben meg éjszaka láttuk, hogy azért nem olyan egyszerű a hőfok, és hogy nagyjából a hőmérőnk az már lassan kezd mínuszba csúszni. A jövő héten majd felpumpálódik ez az egész, és megint csak kapunk az ősztől egy kis tavaszt, úgyhogy jó lesz az. Jönnek az üzenetek, ahol szép jó reggelt kívánnak nekünk. Nagyon sokan, ezt nagyon köszönjük. Hogyha valakinek nincs még programja, akkor Józsára mondjuk el tud látogatni, ahol a Nyulaké lesz a főszerep, és ott már elindult a főzés nagyjából, de pár perc múlva biztos, hogy már a bográcsokban rotyogni fog minden is. Aztán, hogy mi kerül a bográcsba, arról most nem beszélünk. Maradjunk annyiban, hogy ez egy ilyen nyulas fesztivál, sok-sok programmal, rengeteg elemmel, ott is fogunk találkozni a mai napot illetőleg. Beatrice-vel megyünk tovább, ez az az időszak volt, amikor nagyon termékeny volt Nagy Feró, amikor még nem volt aktivista, amikor még nem arról volt az élete, hogy valami egészen más kommunikáljon, hanem egyszerűen csak lázadt úgy, hogy lázadnia kell, és nekem ebből az időszakból szimpatikus ő leginkább. Úgyhogy jön a 8 óra munka. Ez nálunk a folytatás itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt!

Natalie Imbruglia, ő énekelt nekünk közben, hogyha a múltból szedegetjük össze, hogy mi minden történt. Közben ezt azért tesszük persze, hogy akik október 3-án látták meg a napvilágot, őket mindenképpen regisztrálják a bestfmdebrecen.hu-n keresztül, és tudják azért, hogy 1975-ben ezen a napon helyezték el a paksi atomerő első alapkövét. És hogy a paksi atomerővel kapcsolatban nem volt semmilyen társadalmi egyeztetés, hát nyilvánvalóan mi lett volna, ugye Kádár János úgy döntött, hogy az oroszokkal megállapodik, és akkor valahogy a 60-as évek végén indultak el a tárgyalások, 75-ben pedig elhelyezték az alapkövet, és hogy nagyon be voltak parázva nyilván az emberek akkor, hogy na mi történik, ugye itt volt Csernobil, meg egy csomó olyan esemény. A Csernobil még igazából nem, 84-ben volt ugye Csernobil, hogyha jól emlékszem, de hogy ott voltak, tehát az aggodalmak már, ami a paksi, meg az egyáltalán az atomerőműveket illeti, és aztán meg rájövünk arra, pont az idejéb volt az, amikor a Dunaállásra nem tettél lehetőbb, hogy megfelelő hűtést tudjon kapni, hogy milyen jó, hogy van, és hogy mennyire nehéz lenne egyébként anélkül. Aztán közben ott vannak az alternatív megoldások, csak az a kérdés, hogy ezt miért nem tudják kiterjeszteni. Én annyira szeretném, hogyha lennének mondjuk olyan napelem parkok, ahol van egy park, valahol mindegy, hogy hol, valahol így a ország túlsó végén, egy nagyon nagy területre kiterjesztve, és mondjuk tudnak belőle, tehát az a park úgy jön létre, hogy mondjuk a bérházban lakók, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy kirakjanak napelemeket, ők tudnak venni belőle területet, és akkor oda termeli neki azt az áramot, és kész. Ez nem azt jelenti, hogy oda megy kábelem, mert ugye tudjuk, hogy ilyen visszatermelés van, meg oda termelés, amit ott sikerül neki megtermelni, azt valamelyik gyár ott a környéken elhasználja, és cserébe neki meg nincsen villanyszámlája, ezt valahogy ilyen tök jól meg lehetne csinálni. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy az atomerőmű és maga az egész maghasadás elvén elkövetett energia megtalálás és termelés, az egy nagyon fontos dolog lett, mert enélkül probléma van. Hogyha valaki keresett már rá arra, hogy mi történik a világgal, hogyha nincs 3 napig áram, hát azt ne akarjuk megtudni. Tehát a bankrendszertől kezdve a minden leáll úgy, ahogy van, úgyhogy áramra szükségünk van. Ez egy ilyen áramvonalas lett. 1975 elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. Ezt is megtudtuk. Várj, Republik, ez pedig a folytatás.

0: kezem ez a dal címe. Pharrell Williams pedig a folytatás, és boldoggá tesz bennünket, ez nem lesz más, mint a Happy. Utána jön majd Rózsaszín valamikor, és a Blow Me. Jó, tudom, sokan Pinknek hívják, nem érdekes. Kökény is itt lesz majd, sokan szeretik. Sokan szeretjük, nincs semmi másom.
1: Nincs semmi másom a nagyvilágon.
0: Most pedig ideje, hogy meghallgassuk, hogy mi történt a nagyvilággal. 9 óra, 1 perc van most.
2: Megtartották az első segélyverseny helyi döntőjét. Vádat emeltek egy hajdúböszörmény baleset ügyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Gázrobbanással, kiszúrással, egyéb támadással és még nyúlharapással is találkozhattak azok, akik részt vettek az országos elsősegélyverseny helyi döntőin Debrecenben, adta hírül a dehír.hu. A különleges helyzeteket a versenyzőknek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg kellett oldaniuk, miközben gyorsan és szakszerűen kellett reagálniuk a különböző sérülésekre, illetve veszélyhelyzetekre. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők életszerű szituációkban mutassák meg elsősegélynyújtási tudásukat és együttműködési képességüket. A versenyzőknek többféle váratlan helyzetben kellett felismerniük a teendőket, vagy megfelelően ellátniuk a sérülteket. A mostani döntő az országos, az ifjúsági és a hajdúbihari Vöröskereszt szervezésében, így a szakmai feladatok mellett rendhagyó és látványos helyzeteket is tartogatott. Vádat emelt a hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint egy autó ajtajának figyelmetlen kinyitásával okozott súlyos sérülést egy kerékpárosnak. Az eset még 2025 áprilisában történt hajdúböszörményben. A férfi egy ismerőse által vezetett autóutasa volt, majd amikor az autó megállt, kiszálláshoz úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e másik jármű az úton. Ekkor egy kerékpáros az ajtónak ütközött, leesett a bicikliről, és 8 napon túl gyógyuló csonttöréses sérülést szenvedett. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A hírek után Pharrell Williams, ezzel megyünk tovább, és boldoggá teszünk mindenkit, jön a Happy. Ezt fogjuk együtt majd énekelni, mondjuk a nem talált régi fogaink helyének. Van, tudom, hogy rengetegen vannak olyanok, akik halogatják ezt a fogtörténetet, és kihagynak egy-egy fog, hiányzik innen, onnan, amonnan, oldalról, fentről, nem tudom. És ez meg nem jó, hogyha sokáig halogatjátok, mert hogy el fog mozdulni az egész fogsor. Csak mondom, akar, úgyhogy erre is figyeljük.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
4: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
5: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
6: Reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Down, 7 perc múlva fél 10 majd, és hát közben jönnek az üzenetek, és mindenkinek van egy tippje, hogy kit kell kisorsolni. Jó van ez így. Az igazság, hogy sorsoló programunk van, és ez fog nekünk segíteni abban, hogy megtudjuk, hogy ki a legszerencsésebb születésnapos már, ami a mai napot illeti, és hát nagyon-nagyon sokan vannak, úgyhogy nem is tudom, hogy fogok a végére jutni. Egyre inkább ilyen, nem tudom, valahogy exponenciálisan úgy fejlődik ez a dolog, hogy egyre többen vannak. Ami viszont nagyon izgalmas, itt látva a születésnaposokat, én még ilyet nem láttam, és mindenképpen elgondolkodtad, hogy hogy lehet, hogy ilyen tényleg ilyen szerencsés nap ez. Szóval úgy alakult, hogy akiket neveztek mára, közülük a legtöbben, figyelem, 6-an 55 évesek. 6-an 55 esztendősek. Tehát 6 olyan debreceni van közöttünk ebben a csoportban, akik ugyanazon a napon születtek teljesen. Tehát ugyanabban az évben, ugyanezen a napon, és nem tudom, hogy esetleg lehetne csinálni ilyet. Mi lenne, hogyha megszerveznénk valahogy azt a bulit, ahol találkozunk. Tehát azt mondjuk, hogy mit tudom, te mikor születtél? Április 25, oké. Keresem az április 25-e születét, és akkor április 25 parti. Akkor minden napra lehetne csinálni egy ilyen bulit. Kitaláljuk majd. Jó, Kökény Attila nálunk a folytatás, nincs semmi másom, ez pedig a dal címe. Ez a Best FM. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Ugye tudjátok, bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tessék regisztrálni a születésnaposokat, hiszen ennek az órának a végén ki fog derülni, hogy ki a legszerencsésebb ma szülött.
1: Valami nem sikerül.

Maroon 5 lesz a következő, ez biztos. Bee Gees hallottunk, és nagyon közel vagyunk, rá fogunk kanyarodni most így a finishre gyorsan, mert hogy hamarosan közzé fogjuk tenni, hogy kik a legszerencsésebb születésnaposok, és hát sorsolni is fogunk, úgyhogy valaki megkapja majd a Monami kávézó és cukrászda Oreo tortáját. Ez már biztos, ezért már többet nem tudnak tenni, itt a szavazást lezártuk, úgyhogy most már ne is regicáljanak senkit, hiszen hamarosan csörög valahol a Best FM telefonja. Addig is Maroon 5 érkezik, majd Sabrina Carpenter hoz nekünk egy eszpresszót, ami rá fog férni, Máté Péter pedig odaad egy darabot a szívéből.

Máté Péter mindig ott hagy egy darabot a szívéből, és hát mi is itt hagyunk minden nap, minden alkalommal egy-egy darabot a szívünkből, ezt komplet távra tudom mondani. És hát most meg sok darabot itt fogunk hagyni, hiszen rengeteg ünnepelt és köszönt várja már, hogy beolvassuk végre a nevét. Dr. Zsolnai Nagy Valériát Compó Krisztina köszönti. Nagyon szeretném, hogy ezzel a tortával tudnék kedveskedni neki, és hálás vagyok, hogy köztük lehetek. Köszönöm szépen, Best FM, semmi gond, intézzük. A világ legaranyosabb gondozottja kapja egyébként ezt a dolgot, legalábbis így apostrofáltátok. Simon Helga Nikolett köszönti Simon Helgát, igen, Simon Arany Nikolett, de itt össze-vissza minden, a Flex HD aerobik ese versenyzője. Akkor találkozunk idén is a Flex HD bálon, 7 esztendős lett, Hanna is 7 esztendős, tehát itt pontosan egy napon láttátok meg a napvilágot Hannával. Szeretettel köszönjük a 7. születésnapi alkalmából lányunkat, Hannát, Isten éltesse nagyon sokáig nekünk, így lesz. Pálinkás János, az unokák köszöntik, 68 esztendős, ő egyébként a csoki papa, mert hogy mindig van nála valami. És nem lehet mellette unatkozni, ezt is köszönik neki. Bencsik Istvánné Erzsi 67 esztendős lett, szeretném nevezni Muskát is. Ez érdekes dolog. Tehát az vagy, a Muskát is Erikát szeretnéd nevezni, és megadtad. Láttunk már ilyet a héten, aki a saját nevét adta meg, és aztán utána köszöntött valakit. Volt egy ilyen, nem tudtuk, hogy ez ilyen gyakori lesz, de megértem. Szóval a Muskát is Erikát szeretnék köszönteni a Bencsik Istvánné. Nagyjából ennyit tudunk most, nem tudom, hogy mi van. Bonyolult lett az üzenet. Hallgató Eleonóra, ez az ő neve, az egész család köszönti. Pistike és Bencét, anya, apa, a nővérek és Dóra, Keresi Anikót, Kékesi Péter és jó ismerőse köszöntik. Máig a Gyöngyit és Erikát, a Dabasi Ákos és Marian. 55 évvel ezelőtt az élet úgy gondolt, hogy egy csodás lányból egy nem lesz elég, legyen rögtön kettő. Ja, hogy ez így, hogy itt vannak ikrek már, de jó, és ilyen vidámnak és boldognak akarlak mindig látni, élvezétek az életet, ma 110 szál gyertya lesz a tortán. Ja, hogy ikrek vagytok, Gyöngyi és Erika ikrek, és 55 esztendősök. Na akkor elmondom, kedves Gyöngyi és Erika, hogy mi van. Az iker testvéred is köszönt, tehát oda-vissza megvan a köszöntés, illetve volt, aki saját magát is köszöntötte. Szeretném nektek elmondani a mai nap legfontosabb történését. Én még ilyet nem láttam, mióta itt ülök a stúdióban, és az már 20 éve volt. Szóval, az van, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab olyan üzenetünk van, akik 55 évesek lettek ma. 7-es darab. Tehát, hogy annyira pici a világ, és annyira imádnám, hogyha valahogy benneteket össze lehetne hozni, akik egy napon születtetek ugyanazban az évben, egyszerűen zseniális. Ettől most tényleg így sokat kaptam, amikor nézegettem, hogy akkor most kikivel van, ki merre, hogy lesz majd, milyen köszöntő üzenetek vannak. Gratulálunk az ikreknek is természetesen, és hát mindenkinek, aki ma ünnepel, de azért vagytok szép számmal 55 évesek. Simonyi Erika is egyébként 55 esztendős, tehát boldog születésnapot kívánok neked, tesókám. És már nagyon várjuk, hogy jövő hétvégén induljunk együtt a közös megérdemelt pihenésünkre. Szaladjatok majd, és tegyétek meg, amit meg kell. 53 esztendős lett Miron Attila Ferenc, Sólyom Dóra, hát kicsit már öreg, anyaapa és Regi köszöntik, 5 éves lett, Keresztes Gönci, tehát Anikó és Szilvi, Kövérné Mándi Mónikát, édesanyja, öccse és Pisti, Kádár Krisztián szülei, Deim Szendi, Hajnalkát, barátnői, Dia, Petra, tesója és Kriszta, Suba Gergő, testvére és a családja, Kósa Renátó köszönti. Épp igen, azt nem apu, lehet az apukád. Novák, Csefkó, Helgát, Csefkóné, Szabó Magdolna, Gyarmati, Zalán szülei és testvérei, Hajdú Viktóriát, a családja, Bojtor Kisufot, a nagynénje, Cégény Helgát, Cégény

0: Fleisz hajnal. Kinga köszönti nagy szeretettel, Gyönyörű Zsoltot, a családja, biztos gyönyörű család, kerekgyártó Miklós, Krisztina és Nina, és Hajzer Petrát, szülei testvére, a savanyúság lányok és a zöldséges fiúk. Hú, gyerekek, ezt még kell nekem egyedül csinálni. Adjatok, küldjetek valakit, akarom, hogy valakit küldjetek, rengeteg üzenet van. Tényleg nem olyan egyszerű ezt. Az egészet így közéteni, de mindig megpróbálom, hogy valahogy sikerüljön. Na de most a legfontosabb mégsem az, hogy én itt panaszkodjak, hogy mennyit kell olvasni, hanem inkább az, hogy megpróbáljuk elkapni a mai legszerencsésebb születésnapost.
1: Tessék!
0: Halló, halló, halló! Jó reggelt, kedves nagyné nagy Ibolya!
1: Jó reggelt!
0: Hogy lesz valaki nagyné nagy?
1: Hát a párom is nagy, nagy, így jött össze a nagyné nagy.
0: Ti ilyen nagyszerűek vagytok, nem így együtt? Na, azt akartam neked mondani, hogy tévedtél. Küldtél egy üzenetet, igen, hogy magamat köszöntöm, mivel a családban én vagyok, aki mindenkit igen. köszönt. Sajnos még senkinek nem sikerült megnyerni a tortát. Most, ha minden igaz, egy nagy út előtt állok, és reménykedem, hogy előtte még a családdal ünneplünk egyet. Boldog születésnapot kívánok magamnak, ezt írtad.
1: Igen.
0: Na, ma elmondom, hogy mi a probléma ezzel. Kettő van. Ugye az egyik az az, hogy többen is neveztek téged. Ez az egyik. Ez az egyik, igen.
1: Tehát, ez a probléma.
0: Ez az egyik, tehát itt már ugye ez borul. A másik pedig az, hogy azt mondtad, hogy még nem sikerült senkinek sem nyerni a tortát, de most te nyered meg.
1: Nem mondod.
0: Hát te vagy most a legszerencsésebb születésnapos. Igen, téged sorsolt ki a mi gépünk, úgyhogy az Oreo torta a Monami kávézó és cukrászdába vár téged.
1: Nagyon jó, szuper, örülök.
0: Na, örülök én is, hogy örülsz. Szaladj a tortádért, mi lesz ma? Lesz valami nagy ünneplés, vagy mire készülsz?
1: Hát, a családdal, igen.
0: A családdal, jól van, tegyétek meg, amit meg kell, jól van. Kedves Poszáta utca lakói, tessék szaradni az Oreo tortáért, mert hogy a Monami kávézó és cukrászda már ott vár.
1: Köszönöm szépen, Tomi. Köszönöm.
0: Nincs mit, boldog születésnapot. Szia, szia, szia,
1: szia. Szia, szia.
0: Köszöntöttük, akit köszönteni kell. Boldog születésnapot kívánunk mindenkinek. Hát ilyen a mi életünk. It's my life. Bon Jovi-val megyünk tovább.

0: Önök is találkozhatnak egy kislánya, mert hogy lesz nyúlfőző, bizony, Józsán, úgyhogy ha még nem tudnák, hogy kire, akkor majd mindenképpen kóstolják meg. Ott lesz majd a legvígabb minka, és lesz egy nagy csapata, úgyhogy majd nézzék meg, mert ott a nyuszik majd rotyognak, és közben keresjük a nyuszik hangját, de a nyusz-nyusz az valószínűleg nem megfelelő. Szóval ott már egy szakmai zsűri fog dönteni, de hogyha van kedvük tényleg, és egy jó programot szeretnének, akkor Józsán találkozunk. Na nézzük, hogy egy dollárnak a fele az mennyi is. Ja, 50 cent. Ezzel megyünk majd a következő órában. Itt lesz majd Lotfi Begi és Margaret Island közöse a Csillagtalan. Szábé Szabika pedig hoz nekünk 4 ütemet. Most pedig pontban 10-kor friss hírek itt a Best FM-en.
1: Fókuszban a hajdú-bihari tankerületek, új ügyvezető a Demki élén is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben derülhet ki, kik lesznek a Hajdú-Bihar megyei tankerületi központok új igazgatói. A debreceni, a Berettyóújfalu és a Hajdú-Öszörményi tankerületi központ vezetői posztjára is több érvényes pályázat érkezett. Országosan a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre 567 pályázatot nyújtottak be a szeptember 20-ai határidőig. Ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A pályázatok értékelése már megkezdődött. A Klébezver központ azonban egyelőre nem közölt részletes információkat a hajdú-bihari jelöltekről. Az új rendszerben a korábbi gyakorlattól eltérően a helyi polgármestereket is bevonják a vezetők kiválasztásába. Az új igazgatók megbízatása 5 évre szól majd, a döntés pedig várhatóan novemberben születik meg, számolt be róla a haon.hu. Október 1-től Enyedi Imre Attila tölti be a Demki ügyvezetői tisztségét, így új vezetővel folytatja működését a debreceni közösségi élet egyik fontos intézménye. Elődje Halászdi János több mint egy évtizeden keresztül vezette a szervezetet, megbízatása a szeptember 30-án járt le. Az eddigi vezetőt még 2015-ben nevezték ki a Demki ügyvezető igazgatójává, majd 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbították a megbízását. Vezetése alatt az intézmény több városrész művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait fogta össze. A vezetőváltással egy időben egyébként többek között megkezdődtek már a Tócóliget, az Akadémia kert, valamint Kismacs és Nagymacs közösségi programjainak tervezése is. Számolt be róla a haon.hu. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a Debreceni Vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a haon. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízvesztesség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: Halászé Jánosnak jó pihenést kívánunk. Érdekes, hogy HD, úgyhogy DJ-nek hívtam mindig mindenki János. Egyébként egy laza jó figura volt, úgyhogy bírjuk őt, meg hát még mindig az, de hogy pihenj nagyokat.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Tudod, gyerekkorom óta mindig egy ilyen helyzetben képzeltelek el. 150 elvetemült gonosztevő vágtat feléd lóháton, és te szembeszállsz velük. Egymagad. Miért csak 150? Azért, mert a vadak bandájában 150-en vannak.
2: De ők 150-en úgy lovagolnak, és úgy lőnek, mint mások ezren. Ki vagy te, kölyök?
1: Én? Senki.
2: Akkor előbb legyél valaki, aztán ketten elbánhatunk velük.
1: Jó. Nem, mégsem. Neked kell leszámolnod velük. Te egyedül a 150 ellen.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Ennyi Morricone zenéjét hallottuk a Nevem Senki című filmből, de a következő néhány percben viszont csupa olyan név jön, akik érdemes lesz megjegyezni. Október 3-a szombat van, a Helgák névnapja, szeretettel köszöntünk mindenkit. A névjelentés egyébként megszentelt, ezt nyugodtan meg lehet említeni otthon, hogyha valaki éppen helgázik. Ma 50 éves Sean William Scott, és hát az amerikai Peter Stifleréről beszélünk. Na ezt egy pillanatra hagyjuk így ülepedni, mert ezt valahogy rendbe kell magunkba rakni, hogy lett 50 éves hirtelen. Mert hogy még most ott voltunk, kölykök voltunk, és néztük az amerikai Pitét, és meg hogy nem is értjük, de valószínűleg csak ő lett idősebb, így is mondhatjuk. Aki annak idején a film után ugyanúgy próbált bevonulni egy buliba, ami nem lehetett egyébként, mert onnantól kezdve őt már egészen másképp értelmezték, és a Stiflernek ugye a mamája is izgalmas volt. Cseke Péter 73, Ivancsics Ilona 66 éves lett, a zenészeknél is erős a mai egyébként mai társaság, hiszen Chubby Checker 85 éves lett, Gwen Stefani 57, a Backstreet Boysból pedig Kevin Richardson 55 éves lett. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi történik ezzel a világgal, de az biztos, hogy nem áll meg, és forog tovább, úgy, mint ahogy forog tovább nálunk a következő dal, az pedig Lotfi Beggy, Margaret Island és a Csillagtalan lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
3: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Október 3-án szombaton délelőtt 10-től délután 3-ig újra esküvői nyílt nap a Tündérkertben. Ráadásul az aznap szerződést kötők közül egy szerencsés párnak elengedjük a végösszeg felét. Tündérkert étterem és rendezvényház. tündérkertpallag.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, ma nehezen megy a kapcsolatteremtés, szeretetteljes légkör veszi körül mindenhol, mégis valahogy nincs kedve másokkal bíbelődni. A csillagok nehezítik a társas kapcsolatokat. Bika, a mai nap alkalmas kreatív gondolatok megvalósításához, érdekes és újszerű megoldásokat kereshet a mindennapi életvezetésében, vagy éppen a munkájában. Ikrek, noha magányos időtöltést tervezett, ez a nap sem múlik el eseménytelenül. Viselje méltósággal, ha nem mindig az történik, amit ön szeretne. Rák, a csillagok ma erőt, lendületet és kitartást adnak a teendők elvégzéséhez, ideje van a káros szenvedélyektől való megszabadulásnak is. Oroszlán, a csillagok ma idealisztikus álmokat kergettetnek önnel, néha egészen elrugaszkodik a valóságtól, hiszékenységre is hajlik, vigyázzon magára. Szűz, a bolygóállások szerelmet ígérnek önnek, amit akkor mélyíthet el, ha engedi az érzelmeit szabadon áramolni, ne szigyelje kimutatni, amit érez. Mérleg, rázza fel magát a szendergésből, próbáljon kilábalni az enyhe depresszióból, ami netán kerülgetheti, vásároljon magának egy szép holmit, és legyen egy kicsit több önbizalma. Skorpió, baj van a kapcsolatával, ha igen, mielőbb derítse fel az okát vádaskodás nélkül. Elképzelhető, hogy kölcsönösen elégedetlenek, nincs jobb megoldás, mint megbeszélni mindent. Nyilas, lehet, hogy a következő időszakban nem megy minden simán, ugyanazért a dologért talán többet kell fáradoznia, mint eddig. Vak, kedveznek önnek a csillagok, a szerelemben különösen aktív, sőt a kezdeményező szerepet is átveszi. Vízöntő, délelőtt könnyebben tud kapcsolatot teremteni, mint később, ügyek intézésére is ez az időszak alkalmas, délután vonuljon vissza, este pedig legjobb, ha időben lefekszik aludni. Alak, tegyen többet a szerelemért, önben most nagy megbocsátási szándék van, ez magasztos tulajdonság, feltétlenül alkalmazza, ha van rá oka.

sporteseményeket tisztáztunk zeneügyileg, ez volt a Queen és a We Are The Champions. Itt az ideje, hogy beszéljünk arról, ma 6 órakor a Desokban a Deac mezőkövest férfi kézilabda mérkőzés lesz, majd megtekinthető NB1B 5. fordulójáról beszélünk. A Debrecenek kedden 34-21-re verték a Vecsést, a Magyar Kupában 13 gólos különbséggel jutottak tovább, gratulálunk. A mai ellenféllel sem most ismerkednek meg, egyébként sokszor találkoztak már, és hát rengeteget játszottak ugyan mezőköves, de mindhármat egyébként Deac nyerte. Mándi Norbert vezető edző viszont külön figyelmeztetett, ebből nem szabad messze menő következtetést levonni, a bajnokin türelemre és végig figyelmes játékra lesz szükség. Eloda ponttal a szurkoló már negyedszer is a győzelmet szeretné, az edző pedig előbb még azt mondja, hogy álljunk meg egy kicsit, védekezzünk, kicsit nézzünk szét, csak így lenne jó. Hogy mivel megyünk tovább? Hát legyen mondjuk szerintem egy jó kis Marshmello és a Jonas Brothers közösse. Ez a folytatás itt a Best-en.

Kalandozunk picit a kalendáriumban, van ide vonatkozólag ezért szép számmal ötletem, így, hogy meghallgattuk ugye Fejér Krisztián és Buraitól a gyerek kislányt, ami egyébként az mindig

fog maradni a fülünkbe, és lehet bántani a Krisztiánt, meg hogy ilyen, meg olyan, meg így viselkedik, meg úgy, de egyébként a zenék alapvetően jól sikerülnek. Pontosan 38 év, 1988-ban, október 3-án indult el a hármas troli. Kérem szépen, akik 88-ban születtek, ők mindenképpen gondolkodjanak el, hogy nem csak ők indultak akkor, hanem a hármas troli is. A DKV történeti összefoglalója szerint akkor Ziu trolibuszok szállították az utasokat, és itt egy kis helyi fejtörő. Tudjátok-e, hogy hányos számot kapott Debrecen első trolija? Nem az egyest, hanem a kettest. Ez már 1985 júliusában elindult, a hármas 3 évvel később követte. Tehát úgy döntöttek, hogy azért lépjünk egyet, mégse onnan induljunk már, hogy így nulláról, hanem legyünk rendben. Az ilyen évfordulókat nekem nem csak a jármű érdekes, hanem mondjuk az is, hogy kik lehettek, akik használtak ezeket a járatokat, kik vezették ezeket a járatokat, kik jártak ezzel a munkahelyükre, és hát tudom, hogy a göcsösök biztos, hiszen arra ment a troli, úgyhogy lehet, hogy leginkább miattuk volt ez kitalálva. Régi jó magyar gördülőcsapágy művekről beszélünk, By Alex pedig valami olyanról fog beszélni Bogival, hogy valami összetört benne, és ők már nem hisznek a szerelemben.

0: de moi. Danse avec moi.
1: Még nem született döntés a négyes főút négysávosításáról. A kultúra megújulásáról egyeztettek az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. A kultúra közvetítés jövőjéről, a technológiai fejlődés hatásairól és a változó közönségigényekről egyeztettek szakmai szereplők a Debreceni Egyetemen. A kerekasztal beszélgetést az intézmény Innovációs Ökoszisztéma Központja szervezte a Startups and Downs program sorozat részeként. A résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan változik a kultúrafogyasztás és milyen szerepe van az online térnek, illetve a személyes közösségi élményeknek. A beszélgetéseken Puskás István Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere, Láposi Terka a Vojtina Báb Színház igazgatója, Vörös András a Cser kiadó igazgatója, illetve Miklós Völgyi Péter a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója és Lakó Zsigmond a Debreceni Egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója vett részt, tudósított az onide.hu. Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvítve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Itt vagyunk egy újabb zenei órában, és hát azért van még itt küldetésünk, mert hogy Leka Szabolcs küldött nekünk egy nagyon jó kis segítséget. Ma reggel körülbelül 30 perccel ezelőtt találtam egy bankkártyát egy debreceni hipermarket parkolójában. A kártyán szereplő név Andorkó Nóra. Hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy az övé, mert mondjuk őt hívják Andorkó Nórának, és egyéb adatokat is meg tud róla mondani, akkor nyilván visszakapja Szabolcstól ezt a kártyát, jó? 20-as 209 49 13. Ha hallod most Andorkó Nóra, akkor a 20-as 209 49 13 fog neked segíteni. Én pedig megkérem a kolléganőmet, hogy mindenképpen keressen már az Andorkó Nórára, ott valahol a Facebookon, vagy valahol, és írjunk már neki, hogy mi találtunk egy bankkártyát, és lehet, hogy az övé, és akkor mondok hozzá egy telefonszámot is. Na, mi itt tudunk segíteni, hogyha szeretnénk, és mi szeretünk, és akarunk is segíteni. Vasárnap délelőtt 10-kor a három kívánságot játssza a Vojtina Bábszínház, 5 éves kortól ajánlják ezt a lurkók figyelmében, a Modernben pedig a Firkalak 6-10 éveseket várol, együtt lehet majd rajzolni és jó dolgokat csinálni, úgyhogy közben lesznek segítségünkre profi vezetők, akik ott lesznek, és megmutatják, hogy a firka hogyan változik majd át Picasso-vá, vagy valami szenzációs alkotássá. Na hát ezek voltak a gyerekprogramok picit.
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

Nagyon érdekes, ez is 22 évvel ezelőtt derült ki, hogy a tökéletes házfalak mögött milyen élet van. Tehát látunk itt nagyon szép házakat, de hogy a házon belül mi van, az 22 éve indult el, és ott tudtuk meg, hogy mi az, mert hogy akkor indult el Amerikában a Született feleségek című sorozat, és hát ott azért elég jelentősen felütötte a fejét a történet. Már az alapötlet is különös volt, egyébként a történetet halála után Mary Alice mesélte el, aki rálátott a családja, barátai, szomszédai gondosan rejtegetett titkaira, kívülről rendezett házak és tökéletesnek látszó életek voltak, belülről pedig a pokol tulajdonképpen. Ezt mutatták meg, és hát nagyon sokan szerették, szeretik a mai napig, úgyhogy ennek is örülünk, és hát a 22 év nem telt csak úgy el, hogy ne tudjunk rá, eleve, hogyha kimondjuk, hogy született feleségek, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Nagyjából ennyire kell eljutni a valaminek. Ilyen volt egyébként a Jó barátok, sőt a magyarországi verzió, az pedig a Barátok közt volt, vagy valami ehhez hasonló, az már kevésbé volt annyira érdekes nekem, de sokan tudom, hogy szerették. Kék a szívem, ez viszont a következő, de a Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közösen.

Sok-sok program Debrecenben, sok-sok program Józsán, sok-sok program mindenhol is a megyében, és az idő is azt gondolom, hogy az, aminek nagyon örülhetünk, hiszen nem tudnánk jobban beállítani az otthoni termosztátokat sem. Délmagasságára már ilyen 22-23 fok lesz, úgyhogy egy ilyen igazán jó idő, egy ilyen kellemes kis őzben lévő tavasz veszi kezdetét. Tessék élni a lehetőségekkel, Józsán tudunk találkozni majd a nyúlfőzésen, nem is feltétlenül a nyúlak miatt, de lesz ott egy csomó program, és a nyúszikra így is úgy is sor kerül, majd úgy is, hogy lehet őket simogatni is, no nem azokat, akik bekerültek a bográcsba. Beri és Váci Eszter, velük búcsúzom már, a dal címe Egyedül, de önök nem maradnak egyedül, hiszen a folytatásban itt lesz Enikő, aki majd átsegíti önöket a délutánon, és boldog perceket fog biztosítani az önök számára. Calvin Harris, How Deep Is Your Love, Image Dragons, Imagine Dragons, megtaláltuk lassan, szóval sok minden lesz ma. Érezzék jól magukat, Szabót, amit hallották, hát egész héten remélhetőleg kiheverik, majd jövő hétre.

0: megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
1: mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Megtartották az első segélyverseny helyi döntőjét. Vádat emeltek egy hajdúböszörmény baleset ügyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Gázrobbanással, kiszúrással, egyéb támadással és még nyúlharapással is találkozhattak azok, akik részt vettek az országos első segélyverseny helyi döntőin Debrecenben, adta hírül a dehir.hu. A különleges helyzeteket a versenyzőknek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg kellett oldaniuk, miközben gyorsan és szakszerűen kellett reagálniuk a különböző sérülésekre, illetve veszélyhelyzetekre. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők életszerű szituációkban mutassák meg elsősegélynyújtási tudásukat és együttműködési képességüket. A versenyzőknek többféle váratlan helyzetben kellett felismerniük a teendőket, majd megfelelően ellátniuk a sérülteket. A mostani döntő az országos, az ifjúsági és a hajdúbihari Vöröskereszt szervezésében, így a szakmai feladatok mellett rendhagyó és látványos helyzeteket is tartogatott. Vádat emelt a hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint egy autó ajtajának figyelmetlen kinyitásával okozott súlyos sérülést egy kerékpárosnak. Az eset még 2025 áprilisában történt hajdúböszörményben. A férfi egy ismerőse által vezetett autóutasa volt, majd amikor az autó megállt, kiszálláshoz úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e másik jármű az úton. Ekkor egy kerékpáros az ajtónak ütközött, leesett a bicikliről, és 8 napon túl gyógyuló csonttöréses sérülést szenvedett. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Szélállomás
2: Debrecen.
4: Pozíció
2: 104,6.

Üzenetet Kendrától, hogy baleset történt a 48-ason a rendezvényháznál. A rendőrök kint vannak, helyszínelnek, és ki kell kerülni a Debrecenbe befelé haladóknak a helyszínt. Mindez tehát a 48-ason, ott baleset nehezíti a forgalmat. Reméljük, hogy személyisérülés nem történt. Ez pedig már a déli kívánság műsor itt a Best FM-en, úgyhogy tudják, délután 2 óráig várom a kéréseket. 500-540 itt lehet nekem csörögni. Az élő kívánság műsor telefonszáma ez, vagy akár SMS és Viber számunk 39-33-104-6. A Kelly Family érkezik a folytatásban Robi kérésére, a mikrofonnál pedig Morvai Szűcs Jenikő.

Swedish People-dola közben írt nekem Rebeka, hogy szeretné meghallgatni a TNT újdonságát, az Ébren álmodtunk című dalt. Nem szeretnék küldeni senkinek, csak dolgoznak a csajokkal a munkahelyen, és együtt közösen meghallgatnak, úgyhogy mindjárt ez érkezik majd egy kis plusz energiának, aztán pedig majd a Venga Boys és a Boom Boom Boom itt a 104.6-on.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: No, I can't take one more step towards you.

Kaptam egy üzenetet. Sziasztok, kedves Best FM Rádió, nagyon szépen köszönöm, hogy bemondtátok Szabolcs üzenetét, ami arról szólt, hogy megtalálta a bankkártyámat. Felvettem vele a kapcsolatot, és a kártyámat vissza is kaptam. Hálásan köszönöm Szabolcsnak. Kérlek, küldjetek neki bármilyen dalt a nevemben. Legyen csodás napotok, köszönöm szépen, üdvözlettel Andorkó Nóra. Nos, hát igen, Lekka Szabolcs volt az, aki írt nekünk, hogy megtalálta a reggeli órákban Nórának a bankkártyáját, és szerencsére össze is tudtuk őket kapcsolni, és meg is lett a jogos tulajdonosa, már egyébként akkor Nóránál van a kártya. Úgyhogy Szabi, a következő dal a Don't Be So Shy már neked szól, és hát reméljük, hogy sok-sok ilyen nagyon-nagyon jó lelkű és becsületes ember van a világban. Egyébként mi ezt tapasztaljuk a rádióban, mert a legtöbb alkalommal tudunk segíteni a hallgatóknak, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz.

0: Percen zenei kedvencei változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Fókuszban a hajdúbihari tankerületek, új ügyvezető a Demki élén is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Novemberben derülhet ki, kik lesznek a Hajdú-Bihar megyei tankerületi központok új igazgatói. A debreceni, a Berettyóújfalu és a Hajdú-Öszörményi tankerületi központ vezetői posztjára is több érvényes pályázat érkezett. Országosan a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre 567 pályázatot nyújtottak be a szeptember 20-ai határidőig. Ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A pályázatok értékelése már megkezdődött, a Klebersberg központ azonban egyelőre nem közölt részletes információkat a hajdúbihari jelöltekről. Az új rendszerben a korábbi gyakorlattól eltérően a helyi polgármestereket is bevonják a vezetők kiválasztásába. Az új igazgatók megbízatása 5 évre szól majd, a döntés pedig várhatóan novemberben születik meg. Számolt be róla a haon.hu. Október 1-től Enyedi Imre Attila tölti be a Demki ügyvezetői tisztségét, így új vezetővel folytatja működését a debreceni közösségi élet egyik fontos intézménye. Elődje Halászdi János több mint egy évtizeden keresztül vezette a szervezetet, megbízatása a szeptember 30-án járt le. Az eddigi vezetőt még 2015-ben nevezték ki a Demki ügyvezető igazgatójává, majd 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbították a megbízását. Vezetés alatt az intézmény több városrész művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait fogta össze. A vezetőváltással egy időben egyébként többek között megkezdődtek már a Tócóliget, az Akadémia kert, valamint Kismacs és Nagymacs közösségi programjainak tervezése is. Számolt be róla a haon.hu. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a haon. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése,

0: az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-500

Margaret Island-dal közben is kaptam egy üzenetet, méghozzá Nóritól. Sziasztok, Szia és Sean Paul közösét a Trip Thrill szeretnénk meghallgatni. Most indulunk a lányokkal egy kis piknikezős délutánra az egyik barátnőmékhez, és ezt szeretnénk útközben ezt meghallgatni, egy nagy kedvencünk. Oké, akkor már is játszom, aztán I'm so excited, mindjárt itt a Best FM-en, ez pedig Józsi kérése.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Jó napot kívánok, Ignáci Iz Andrea vagyok. Kisfiamnak ma van a 10. születésnapja, és kérte, egyik kívánsága az volt, hogy a Best FM rádióban kérjem Kováiktól a fehér hollót. Lehetséges még ma leadni?
0: Természetesen, nagyon sok boldog születésnapot kívánok
1: köszönjük
0: neki.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen, viszont.

0: esiin heti legszebb emlékeit.
1: Még nem született döntés a négyes főút négysávosításáról. A kultúra megújulásáról egyeztettek az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszlón közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszlón közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. A kultúra közvetítés jövőjéről, a technológiai fejlődés hatásairól és a változó közönség igényekről egyeztettek szakmai szereplők a Debreceni Egyetemen. A kerekasztal beszélgetést az intézmény Innovációs Ökoszisztéma Központja szervezte a Startups and Downs program sorozat részeként. A résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan változik a kultúrafogyasztás és milyen szerepe van az online térnek, illetve a személyes közösségi élményeknek. A beszélgetéseken Puskás István Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere, Láposi Terka a Vojtina Báb Színház igazgatója, Vörös András a Cser kiadó igazgatója, illetve Miklós Völgyi Péter a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója és Lakó Zsigmond a Debreceni Egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója vett részt, tudósított az unide.hu. Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt.

0: város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Megtartották az első segélyverseny helyi döntőjét. Vádat emeltek egy hajdúböszörmény baleset ügyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Gázrobbanással, kiszúrással, egyéb támadással és még nyúlharapással is találkozhattak azok, akik részt vettek az országos első segélyverseny helyi döntőjén Debrecenben, adta hírül a dehir.hu. A különleges helyzeteket a versenyzőknek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg kellett oldaniuk, miközben gyorsan és szakszerűen kellett reagálniuk a különböző sérülésekre, illetve veszélyhelyzetekre. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők életszerű szituációkban mutassák meg elsősegélynyújtási tudásukat és együttműködési képességüket. A versenyzőknek többféle váratlan helyzetben kellett felismerniük a teendőket, majd megfelelően ellátniuk a sérülteket. A mostani döntő az országos, az ifjúsági és a hajdúbihari Vöröskereszt szervezésében, így a szakmai feladatok mellett rendhagyó és látványos helyzeteket is tartogatott. Vádat emelt a hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint egy autó ajtajának figyelmetlen kinyitásával okozott súlyos sérülést egy kerékpárosnak. Az eset még 2025 áprilisában történt hajdúböszörményben. A férfi egy ismerős által vezetett autóutasa volt, majd amikor az autó megállt, kiszálláshoz úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e másik jármű az úton. Ekkor egy kerékpáros az ajtónak ütközött, leesett a bicikliről, és 8 napon túl gyógyuló csonttöréses sérülést szenvedett. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívismárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemléki jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányas ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

Lenny Kravitztal után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a hétvégében, itt a szombat délutánban, és hát ki mit csinál? Kíváncsi lennék arra, hogy kihasználják ezt a jó időt, esetleg programoznak valahol, valamilyen fesztiválra, falunapra, bárhová ellátogattak. Ugye Hortobágyon most jelenleg slambuc főzés zajlik, és hát van egy cél, egy rekordot szeretnének elérni most Hortobágyon, méghozzá 100 bogrács slambuc. Reméljük, hogy sikerül, mindenféleképpen be fogunk erről majd számolni. És hát remélem azt is, hogy velem tartanak a délutánban, este 7 óráig itt leszek, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szájtek reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: Őszi divatnapok a Fórum Debrecenben. Csütörtöktől vasárnapig élő divatshow-val várunk, ahol megismerheted a legújabb őszi divattrendeket. Légy stílusos, gyere a Fórumba!
6: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
7: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Szolnán Debrecen zenei kedvencei itt a szombat délutánban a 104.6-on, és egy hallgatónknak próbálunk megsegíteni. Ágnes itt van a vonalban, akinek eltűnt a kutyája, és hát reméljük, hogy valaki látta, valaki tud róla valamit. Úgyhogy Ágnes, kérlek egy kis információt a kutyusodról.
1: Töltöm utcáról tűnt el a kutya, van benne csip, és a kutya Amstaff terrier, tehát olyan sötét szürke, nyakán van egy fehér folt, hosszú lábú, tehát nem teljesen fajkutya.
0: És hogy hívják?
1: Jancsika.
0: Jancsika, és behívható egyébként?
1: Igen, hát igen, igen, behívható, mert egyébként barátságos a kutyákkal, viszont már annyira nem.
0: Tehát a Tömötör utcáról tűnt el, bár ez nem jelent semmit, mert bárhol lehet a városban, hogyha esetleg látták, akkor mindenféleképpen jelezzék nekünk 500-540, vagy írhatnak is 30-as 933-104-6. Ágnes a közösségi médiában is meg fog róla osztani egy fotót, úgyhogy érdemes ezt is figyelemmel követni. Remélem, hogy tudunk segíteni. We'll be right back.

szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a szombat délutánban a 104.6-on, és hát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dologgal fogunk foglalkozni a következő egy órában, ami itt Debrecenben is kiemelt jelentőségű, de nem csak Debrecenben, hanem országszerte. Ez pedig a roller használata, és ma már ez nem egyszerűen egy játék kérdése, mert egyre több gyerek közlekedik olyan elektromos rollerrel, ami komoly sebességre képes. Miközben sok esetben felmerül a kérdés, hogy tudja-e egyáltalán az a gyerek, hogy hogyan kell biztonságosan közlekedni vele, akinek mondjuk még jogosítványa sincsen, vagy nem is töltötte még be azt az életkort, hogy biztonságosan tudjon közlekedni ezzel. Ha egy gyermek olyan rollert kap, amivel akár egy robogóhoz hasonló sebességgel is lehet közlekedni, akkor szerintem nem lehet azzal elintézni a dolgot, hogy majd megtanulja, hiszen részt vesz a közlekedésben. A gyermeknek ismerni kell a közlekedési szabályokat, tisztában kell lenni a KRESZ alapjaival, tudnia kell, hogy hogyan kell megfelelően használni a rollert, és azt is, hogy milyen veszélyeket jelenthet a sebesség, a forgalom, vagy éppen egy figyelmetlen manőver. Tehát itt nem az a kérdés, hogy szabad-e rollerezni, hanem az, hogy milyen feltételekkel engedik a szülők a gyerekeket közlekedni egy ilyen járművel. Ha már megkapja, akkor beszélni kell vele a közlekedési szabályokról, a KRESZ-ről, a sisak és a megfelelő védőszerelésnek a fontosságáról, és persze arról is, hogy mikor, hol lehet biztonságosan közlekedni. És azért felmerül a kérdés, hogy vajon egy gyerek az életkorától és a közlekedési tapasztalatától függetlenül alkalmas-e egy nagy teljesítményi roller biztonságos használatára. Tehát nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályok, a sebességek, a védőfelszerelés és a példamutatás, ami nagyon-nagyon fontos, nem elég megvenni és azt mondani, hogy vigyázz magadra, hanem a biztonságos használathoz több dologra is oda kell figyelni.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a szombat délutánban a 104.6-on, és ugye az elektromos roller használatáról beszéltünk, illetve ugye beszéltünk arról, hogy vannak olyan gyerekek is a városban, és tényleg országszerte, akik nem feltétlen vannak tisztában a közlekedési szabályokkal, jogosítványuk nem feltétlen van még, de repesztenek ezekkel az elektromos rollerekkel. És hát itt nem az a kérdés, hogy kapjon-e a gyerek rollert, hanem hogy valóban felkészült-e annak a biztonságos használatára. Ismeri-e a szabályokat? Tudja-e, hogy mire kell figyelni a forgalomban, és hogy vajon a szülő mindent megtette azért, hogy ezeket megtanítsa neki? Na de nézzük is, hogy pontosan mire kell figyelni, mielőtt a gyerek elektromos rollerre pattan. Elsőként magára a járműre, hogy milyen sebességre képes, mekkora a teljesítménye, megfelelő a gyermek életkorához és annak a tapasztalatához, illetve műszakilag rendben van-e. A második a közlekedési szabályoknak az alapvető ismerete. Tehát a gyereknek tudnia kell azt, hogy hogyan kell közlekedni a forgalomban, mikor kell elsőbséget adni, mire kell figyelni a kereszteződésben, hogyan kell jelezni a szándékát, és miért veszélyes például egy autó mellett vagy mögött hirtelen irányt változtatni. Nagyon-nagyon fontos, hogy én láttam már olyat sajnos Debrecen belvárosában is, hogy a rolleresek konkrétan a piros lámpán átmennek. Mert hogy gyors, átsuhannak, és igazából semmi nem történik. De sajnos történhet. Egy hatalmas nagy tragédia történhet belőle. A sebesség, tehát itt jön a képbe a sebesség. Attól, hogy a roller képes nagy sebességre, ez még nem azt jelenti, hogy ki is kell használni. A sebességet mindig az útviszonyokhoz, a forgalomhoz és a saját tapasztalataihoz kell igazítani. A bukós isak megléte is nagyon fontos, tehát érdemes arra is figyelni, hogy megfelelő lábbelit viseljen, szükség esetén pedig további védőfelszerelést használjon, és a bukós isakot természetesen. Tehát a legfontosabb, hogy felkészült-e erre, hogy biztonságosan használja, és hogy megtettünk-e mindent azért, hogy megtanulja. Én azt gondolom, hogy a jövőben valószínűleg megfelelő szabályozás érkezik az elektromos rollerek használatát illetően.

Köszöntjük Helga nevű hallgatóinkat, a Helga női név svéd eredetű, a svéd Heilach szó jelentése egészséges, rokon neve Olga, a név egyik híres viselője Helga Feddersen színésznő Lola, a másik pedig ön kedves Helga, aki a rádiót hallgatja.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Fókuszban a hajdúbihari tankerületek, új ügyvezető a Demki élén is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Novemberben derülhet ki, kik lesznek a Hajdú-Bihar megyei tankerületi központok új igazgatói. A debreceni, a Berettyóújfalu és a Hajdú-Öszörményi tankerületi központ vezetői posztjára is több érvényes pályázat érkezett. Országosan a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre 567 pályázatot nyújtottak be a szeptember 20-ai határidőig. Ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A pályázatok értékelése már megkezdődött, a Krébezberg központ azonban egyelőre nem közölt részletes információkat a hajdúbihari jelöltekről. Az új rendszerben a korábbi gyakorlattól eltérően a helyi polgármestereket is bevonják a vezetők kiválasztásába. Az új igazgatók megbízatása 5 évre szól majd, a döntés pedig várhatóan novemberben születik meg. Számolt be róla a haon.hu. Október 1-től Enyedi Imre Attila tölti be a Demki ügyvezetői tisztségét, így új vezetővel folytatja működését a debreceni közösségi élet egyik fontos intézménye. Elődje Halászdi János több mint egy évtizeden keresztül vezette a szervezetet, megbízatása a szeptember 30-án járt le. Az eddigi vezetőt még 2015-ben nevezték ki a Demki ügyvezető igazgatójává, majd 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbították a megbízását. Vezetése alatt az intézmény több városrész művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait fogta össze. A vezetőváltással egy időben egyébként többek között megkezdődtek már a Tócóliget, az Akadémia kert, valamint Kismacs és Nagymacs közösségi programjainak tervezése is. Számolt be róla a haon.hu. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a haon. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

0: lukemiin.
1: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
2: Chihuahua. Chihuahua.

5 előtt járunk egy perccel itt a Best FM Rádióban a szombat délutánban, és ahogy megérkezik, ugye az ősz egyre gyakrabban kerülnek elő a teák, a gyógynövények és hát a különböző immunerősítőnek nevezett készítmények, milyen például a gyömbér, a kamilla, a borsmenta, a kakukkfű zsája, vagy éppen mondjuk a csipkebogyó, és hát sokan ilyenkor ezekhez nyúlnak, ha megfáznak, fáj a torkuk, vagy csak egyszerűen mondjuk szeretnék támogatni a szervezetüket, a vitamin raktárakat. Na de kérdés, hogy vajon tényleg mindegyiket tudjuk, hogy mire használjuk, és mondjuk igaz-e az, hogy ami természetes, az biztosan veszélytelen is. Nagyon fontos, hogy a gyógynövényeket különböző panasz esetén szokták használni és ajánlani, és arra is felhívják a figyelmet, hogy mikor érdemes nagyon óvatosnak lenni a különböző gyógynövényekkel kapcsolatban, úgyhogy erre hamarosan én is felhívom a figyelmet, és egy kicsit ebben az órában ezzel fogunk foglalkozni. A gyömbérrel, a kamillateával, a borsmentával, a kakukkfűvel és minden egyébvel. Előtte viszont a Guns N' Roses érkezik, ez már a Don't Cry a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

Szágódás Porsche szerelem itt a 104.6-on, Cserháti Zsuzsa és Horváth Károly közöse szólt a Best FM rádióban, én pedig ugye a gyógynövényekről beszéltem, hogy ilyenkor össze különösen nagy szerepük lehet a házi praktikák között, de fontos tudni, hogy nem minden növény ugyanarra való, és az sem mindegy, hogy milyen formában használjuk. Ugye említettem korábban a gyömbért, a kaméletát, a borsmentát, és hát a gyömbér például sok a megfázáskor fogyasztják teaként, de az egyik legjobban vizsgált alkalmazási területen valójában a hányinger enyhítésére megfelelő. A meleg gyömbéres ital kellemes lehet a torokpanasz esetén is, de nem szabad úgy tekinteni rá, mint ami megszünteti a vírusfertőzést, tüneti kezelésnek kiváló. A kamillatea ugye inkább az esti nyugalomhoz lehet jó választás, és hagyományosan emésztési panaszokra is szokták használni, az alvással kapcsolatban pedig vannak kutatások, de nem tekinthetőek altatószernek. Az allergiásoknak ugyanakkor érdemes óvatosnak lenniük a kamillateával kapcsolatban. És hogyha az őszi tartalmasabb ételek után puffadás, teltségérzet jelentkezik, akkor szóba kerülhet a borsmenta, ami refluxos panaszok esetén éppen ellenkező hatást tapasztalhatunk, ezért ilyen esetben nem feltétlenül ez a legjobb választás, erre mindenféleképpen figyeljünk oda, illetve a borsmenta illóolaj tökéletes választás például fejfájásra is. Nem meginni kell, hanem párologtatni, azért ezt mindenféleképpen hozzá szeretném tenni. Nos, és ha mondjuk a köhögésre gondolunk, akkor a kakukkfű is előkerülhet hagyományos növényi gyógyszerként a megfázással összefüggő váladékos köhögés enyhítésére használjuk. De hogyha a köhögés elhúzódik, magas láz, mellkasi fájdalom vagy nehéglézés jelentkezik, akkor már nem a gyógynövény lesz az igazi megoldás. Egyébként a torokpanaszoknál sokan választják a zsáját, és ez különösen fontos mértékletességet megtartani, főleg a koncentrált készítményekkel és az illó olajnál. Aztán van még a bodza, a citromfű, ami szintén tökéletes, és a csipkebogyó, ami C-vitamin forrásként lehet része egy változatos étrendnek, de önmagában nem jelent védelmet minden őszi-téli fertőzéssel szemben. És van egy fontos szabály, hogy attól, hogy valami gyógynövény még nem feltétlenül veszélytelen, egy tea, egy koncentrált kivonat, egy kapszula és egy illóolaj teljesen más mennyiségben tartalmazhatja a növény hatóanyagait. Tehát mondjuk gyógyszerszedés, várandóság, szoptatás, gyermekkor, vagy mondjuk akár bizonyos betegségek esetén azért különösen fontos az orvossal vagy a gyógyszerésszel való egyeztetés. Vagyis ami a legfontosabb, ősszel és télen lehet helye a gyógynövényeknek a mindennapjainkban, tehát érdemes tudni, hogy melyiket mire használjuk, milyen formában, és mikor nem szabad kizárólag egy teára vagy növényi készítményre hagyatkozni. Love Me Like You Do, Ellie Goulding dala érkezik a folytatásban itt a Best FM-en.

Shine Twindola után is szólnak a kedvencek, itt a Best FM Rádióban, és ugye a gyógynövényekről, a gyógyteákról volt szó, és hát van egy mondat, amit a gyógynövények kapcsán nagyon gyakran hallunk, hogyha természetes, akkor nem lehet baj belőle. Pedig ez egyáltalán nem ennyire egyszerű, ugye beszéltem már erről ebben az órában. Nem mindegy például, hogy egy gyógynövényt teaként fogyasztunk kapszulában, vagy koncentrált kivonatként, esetleg illóolajként használunk. Tehát ugyanaz a növény egészen más mennyiségű hatóanyagot jelenthet az egyik vagy a másik formában. Ráadásul, hogyha bizonyos a gyógynövények gyógyszerekkel is kölcsönhatásba léphetnek, egyesek pedig várandóság, szoptatás vagy gyermekkor esetén különös odafigyelést igényelhetnek. Jó példa egyébként erre az édes gyökér. Tehát ez például nagyobb mennyiségben vagy hosszabb ideig fogyasztva emelheti a vérnyomást és más problémákat is okozhat. Vagyis itt sem működik a minél több, annál jobb elv, illetve az, hogy természetes, és akkor baj nem lehet. Tehát érdemes ősszel is úgy tekinteni a gyógynövényekre, mint hasznos kiegészítőkre, nem pedig úgy, hogy minden problémára megoldást jelentő csodaszerek, pláne akkor, hogyha mondjuk van valamilyen alapbetegségünk. Szóval mielőtt rendszeresen fogyasztani kezdünk egy koncentrált gyógynövényes készítményt, akkor különösen gyógyszerszedés mellett nem árt megkérdezni gyógyszerészt vagy orvost, és az ő tanácsát is kikérni. Ezzel kapcsolatban a Coldplay érkezik a folytatásban.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Míg nem született döntés a négyes főút négysávosításáról, a kultúra megújulásáról egyeztettek az egyetemen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. A kultúra közvetítés jövőjéről, a technológiai fejlődés hatásairól és a változó közönség igényekről egyeztettek szakmai szereplők a Debreceni Egyetemen. A kerekasztal beszélgetést az intézmény Innovációs Ökoszisztéma Központja szervezte a Startups and Downs program sorozat részeként. A résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan változik a kultúrafogyasztás és milyen szerepe van az online térnek, illetve a személyes közösségi élményeknek. A beszélgetéseken Puskás István Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere, Láposi Terka, a Vojtina Báb Színház igazgatója, Vörös András, a Cser kiadó igazgatója, illetve Miklós Völgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója és Lakó Zsigmond, a Debreceni Egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója vett részt, tudósított az onide.hu. Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világítótestekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
0: És most
1: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
3: Morvai Szűrt Enikő a stúdióban. Tudják, hogy ez mit jelent, ugye? Azt, hogy 2 órán keresztül várom a kéréseket, lehet engem hívni élőben, az élő kívánságműsor telefonszáma változatlan 500-540, és írhatnak nekem az SMS és Viber számunkra 0630-933-1046. Tomi korábban már írt nekünk, úgyhogy az ő kérése mindenféleképpen fog szólni majd az óra első felében, de előtte a Drakulával indítunk, és várom folyamatosan az üzeneteket, a hívásokat. Üzenjenek rajtunk keresztül, vagy éppen lepjenek meg valakit a délutánban.

0: Ezt a FM Rádió kívánság műsor.
1: Jó napot kívánok! Én egy nagymama vagyok, és annak a sok tartalékos katonának szeretnék küldeni egy dart, köztük az unokámnak, akik ma 40 kilométert legyalogoltak.
0: Gratulálunk nekik mi is!
1: Sok szeretettel, és tessék egy dart választani nekik.
0: Rendben, és az unokának a keresztnevét azért el lehet árulni?
1: Gréti,
0: ó, ráadásul lány, na hát szívből gratulálunk.
1: Igen.
0: Szuper, büszke nagymama, szépen. Ugye?
1: Igen, én nagyon büszke vagyok rá, jó kuszika.
0: Viszont hallásra.

Queen és a Don't Stop Me Now, Attila választása volt itt az esti kívánság műsorban, és nem állunk meg, mert jönnek folyamatosan egymás után a kérések. Például írt nekem Viki, hogy sziasztok, születésnapom alkalmából szeretnék kérni egy zenét. Hát sajnos Viki, amit kértél, azt nem tudom lejátszani, de remélem, hogy Nagy Bogi és Des közöse is megfelel születésnapod alkalmából. Ezt fogom neked játszani, boldog szülinapot. Aztán pedig a Buttons érkezik, a Pussycat Dolls és Snoop Dogg közöse Tomi kérésére, és még mindig vannak kiadó helyek az első órából. Ha jól látom, még két dalt tudok ebben az órában.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Lotfi Begé és Burai közöse után már érkezik. Egyébként Zsolt választása volt a háborgó mélység. Na de érkezik már is a következő dal, mert írt nekem Henny, hogy Józsinak a párjának szeretne egy dalt a Starship-től. Mindegy, hogy melyiket játsszuk le, mindegyiket imádja. Még kint tevékenykedik a kertben, de már üzenem neki, hogy készül a vacsora, várlak hamarosan. Akkor jó étvágyat majd nektek, érkezik a dal.

0: kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Megtartották az első segélyverseny helyi döntőjét. Vádat emeltek egy hajdúböszörmény baleset ügyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Gázrobbanással, kiszúrással, egyéb támadással és még nyúlharapással is találkozhattak azok, akik részt vettek az országos első segélyverseny helyi döntőin Debrecenben, adta hírül a dehír.hu. A különleges helyzeteket a versenyzőknek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg kellett oldaniuk, miközben gyorsan és szakszerűen kellett reagálniuk a különböző sérülésekre, illetve veszélyhelyzetekre. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők életszerű szituációkban mutassák meg elsősegélynyújtási tudásukat és együttműködési képességüket. A versenyzőknek többféle váratlan helyzetben kellett felismerniük a teendőket, vagy megfelelően ellátniuk a sérülteket. A mostani döntő az országos, az ifjúsági és a hajdúbihari Vöröskereszt szervezésében, így a szakmai feladatok mellett rendhagyó és látványos helyzeteket is tartogatott. Vádat emelt a hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint egy autó ajtajának figyelmetlen kinyitásával okozott súlyos sérülést egy kerékpárosnak. Az eset még 2025 áprilisában történt hajdúböszörményben. A férfi egy ismerőse által vezetett autóutasa volt, majd amikor az autó megállt, kiszálláshoz úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e másik jármű az úton. Ekkor egy kerékpáros az ajtónak ütközött, leesett a bicikliről, és 8 napon túl gyógyuló csonttöréses sérülés szenvedett. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: A hírek

0: Esti Kívánság műsort hallgatják itt a Best FM rádióban, akár FM-en, akár online, ugye a www.bestfmdebrecen.hu oldalon, illetve nagyon sok online felületen is el tudnak minket érni a világ bármely pontjáról, mert persze csak internet legyen. Dániel Figergő dalával érkezem a folytatásban, mert hogy Irénke írt nekem, hogy ők idén először tudtak eljutni egy Dániel Figergő koncertre, és annyira jó élmény volt, hogy azóta is folyamatosan nagyon-nagyon szívesen hallgatja azokat a kevésbé ismert dalokat tőle, amiket ott hallott a koncerten. Most az Elmegyek című felvételt választotta, úgyhogy ezt fogom már játszani egy kis nosztalgiának itt a Best FM-en.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: nyár hajnal.
1: Ezt az a rádió kívánság műsor.
2: Jó estét kívánok, Debrecenből telefonálok, a nevem Tilda. Szeretnék egy nagyon szép számot kérni a drága szomszédasszonyomnak, barátnőmnek, aki ma ünnepli a születésnapját. Nem mondom már, hogy hányadikat, egy X összeg. És nagyon sok boldogságot, hosszú boldog életet kívánok neki. A választást azt önökre bízom.
1: Rendben, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk mi is a szomszédasszonynak. A keresztnevét azért elárulhatjuk?
2: Igen, Vigné Margitai Csilla.
1: Ó, Csilla. Na hát akkor azt a bizonyos X-et ünnepeljük a mai napon. Természetesen nem mondjuk el, hogy anyadik X-et.
2: Jó.
1: De hát nagyon-nagyon sokáig éljen még erőben, egészségben.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, viszont hallásra.

0: FM Rádió kívánság műsor.
1: Jó napot, én Dózsi vagyok, és a Tóth Abigéltől szeretném a Ragmadár című zenét.
0: Szia Dóri, hát nyugodtan tegeződjünk, jó? Nem kell ennyire hivatalosnak lenni. Tóth Abigél dalát nézem, jó? Már is, hogy le fogom-e tudni játszani.
1: Rendben.
0: Oké, úgy látom, hogy fogom tudni.
1: Rendben.
0: Na és kinek szeretnéd, azt még mondd el, meg ki mit üzensz neki?
1: Egy barátnőmnek szeretném. Uh-huh. Ő nagyon szereti Tóth Abigélt, szóval megküzdenem.
0: De biztos neve is van a barátnődnek.
1: Kitti.
0: Jó, oké, rendben, köszi szépen, hogy hívtál. Szia!
1: Köszönöm, szia!
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Lionel Richie dologközben kaptam egy üzenetet Petitől, hogy a budai Nagyantalon már nem aktív a Trafi Box, de ő is azt írta nekem, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kell figyelni. Igen, valóban, Peti, én is mindig ezt hangsúlyozom. Illetve tudok még mondani egy útinfót, ami Debrecent érinti, ugye a 33-as főúton 101-es és 103-as kilométer között, még októberben is tartanak a munkálatok a 107-es és 108-as kilométer között útépítés, illetve szélesítési munkák miatt útszűkületre alkalmanként sávlezárásra kell számítani, továbbra is figyeljünk és vezessünk óvatosan. Peti, neked pedig akkor érkezik egy dal. Mi szólsz Teddy Swimshez, a The Door a folytatásban?
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.

A Wonderful Life szólt itt az esti kívánság műsor utolsók egyikeként, ugyanis hát már nem sok időnk van, de még amit tudok, kihasználok, legalábbis azokat a kéréseket teljesítem.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Fókuszban a hajdú-bihari tankerületek, új ügyvezető a Demki élén is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Novemberben derülhet ki, kik lesznek a Hajdú-Bihar megyei tankerületi központok új igazgatói. A debreceni, a Berettyóújfalu és a Hajdú-Öszörményi tankerületi központ vezetői posztjára is több érvényes pályázat érkezett. Országosan a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre 567 pályázatot nyújtottak be a szeptember 20-ai határidőig, ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A pályázatok értékelése már megkezdődött, a Klébezver központ azonban egyelőre nem közölt részletes információkat a hajdú-bihari jelöltekről. Az új rendszerben a korábbi gyakorlattól eltérően a helyi polgármestereket is bevonják a vezetők kiválasztásába. Az új igazgatók megbízatása 5 évre szól majd, a döntés pedig várhatóan novemberben születik meg, számolt be róla a haon.hu. Október 1-től Enyedi Imre Attila tölti be a Demki ügyvezetői tisztségét, így új vezetővel folytatja működését a debreceni közösségi élet egyik fontos intézménye. Elődje Halászdi János több mint egy évtizeden keresztül vezette a szervezetet, megbízatása a szeptember 30-án járt le. Az eddigi vezetőt még 2015-ben nevezték ki a Demki ügyvezető igazgatójává, majd 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbították a megbízását. Vezetése alatt az intézmény több városrész művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait fogta össze. A vezetőváltással egy időben egyébként többek között megkezdődtek már a Tócóliget, az Akadémia kert, valamint Kismacs és Nagymacs közösségi programjainak tervezése is. Számolt be róla a haon.hu. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a Debreceni Vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a HAON. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók-Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként érénk le.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Thank you.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Még nem született döntés a négyes főút négysávosításáról. A kultúra megújulásáról egyeztettek az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.

Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt, erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. A kultúra közvetítés jövőjéről, a technológiai fejlődés hatásairól és a változó közönségigényekről egyeztettek szakmai szereplők a Debreceni Egyetemen. A kerekasztal beszélgetést az intézmény Innovációs Ökoszisztéma Központja szervezte a Startups and Downs program sorozat részeként. A résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan változik a kultúrafogyasztás és milyen szerepe van az online térnek, illetve a személyes közösségi élményeknek. A beszélgetéseken Puskás István Debrecen kulturális területért felelős alpolgármestere, Láposi Terka a Vojtina Báb Színház igazgatója, Vörös András a Cser kiadó igazgatója, illetve Miklós Völgyi Péter a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatója és Lakó Zsigmond a Debreceni Egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója vett részt, tudósított az onidev.hu. Jelentős közvilágítási korszerűsítés kezdődhet Hajdúszoboszlón, miután lezárult az erre kért közbeszerzési eljárás, számolt be róla a haon.hu. A beruházás során összesen 4146 előregedett lámpatestet cserélnek modern, energiatakarékos és intelligens vezérelhető ledes világító testekre. Az új rendszer szabályozható fényáramot biztosít, így éjszaka automatikusan csökkenthető lesz a világítás teljesítménye. A tervek szerint este 10 és 11 óra között 25, éjjel 11 és hajnali 4 óra között pedig 50%-kal mérséklik a fényerőt. A kivitelezés szerződésének nettó értéke meghaladja a 207 millió forintot. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Nálatok mivel telik a szombat este? Írjátok meg!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Mi pedig pörgünk tovább, maradunk ritmusban, figyelj!

0: Ez a Club Best Of, a Best Of Mix műsora. Tudom, már az elején mondtam, hogy tekerjétek fel a hangerőt, de most aztán tényleg. A Metallica és az Enter Sandman 2026-os remixben. Gyere, hadd szóljon!
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.

0: Best FM, a 104-ot hallgatjátok, és a mai Club Best of első felének a végéhez értünk. Kedves egészségetekre, tényleg csak egy szusszolási szünet, aztán jövünk vissza a hírek után.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
0: A 104-ot hallgatjátok.
2: Megtartották az első segélyverseny helyi döntőjét. Vádat emeltek egy hajdúböszörmény baleset ügyében. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gázrobbanással, kiszúrással, egyéb támadással és még nyúlharapással is találkozhattak azok, akik részt vettek az országos első segélyverseny helyi döntőin Debrecenben, adta hírül a dehír.hu. A különleges helyzeteket a versenyzőknek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is meg kellett oldaniuk, miközben gyorsan és szakszerűen kellett reagálniuk a különböző sérülésekre, illetve veszélyhelyzetekre. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők életszerű szituációkban mutassák meg elsősegélynyújtási tudásukat és együttműködési képességüket. A versenyzőknek többféle váratlan helyzetben kellett felismerniük a teendőket, vagy megfelelően ellátniuk a sérülteket. A mostani döntő az országos, az ifjúsági és a hajdúbihari Vöröskereszt szervezésében, így a szakmai feladatok mellett rendhagyó és látványos helyzeteket is tartogatott. Vádat emelt a hajdúböszörményi járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint egy autó ajtajának figyelmetlen kinyitásával okozott súlyos sérülést egy kerékpárosnak. Az eset még 2025 áprilisában történt hajdúböszörményben. A férfi egy ismerőse által vezetett autóutasa volt, majd amikor az autó megállt, kiszálláshoz úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e másik jármű az úton. Ekkor egy kerékpáros az ajtónak ütközött, leesett a bicikliről, és 8 napon túl gyógyuló csonttöréses sérülést szenvedett. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehír.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemléki jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: helyszíne a Tabu.
1: Fókuszban a hajdúbihari tankerületek, új ügyvezető a Demki élén is. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben derülhet ki, kik lesznek a Hajdú-Bihar megyei tankerületi központok új igazgatói. A debreceni, a Berettyóújfalu és a Hajdú-Öszörményi tankerületi központ vezetői posztjára is több érvényes pályázat érkezett. Országosan a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre 567 pályázatot nyújtottak be a szeptember 20-ai határidőig. Ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A pályázatok értékelése már megkezdődött, a Klebersberg központ azonban egyelőre nem közölt részletes információkat a hajdúbihari jelöltekről. Az új rendszerben a korábbi gyakorlattól eltérően a helyi polgármestereket is bevonják a vezetők kiválasztásába. Az új igazgatók megbízatása 5 évre szól majd, a döntés pedig várhatóan novemberben születik meg, számolt be róla a haon.hu. Október 1-től Enyedi Imre Attila tölti be a Demki ügyvezetői tisztségét, így új vezetővel folytatja működését a debreceni közösségi élet egyik fontos intézménye. Elődje Halászdi János több mint egy évtizeden keresztül vezette a szervezetet, megbízatása a szeptember 30-án járt le. Az eddigi vezetőt még 2015-ben nevezték ki a Demki ügyvezető igazgatójává, majd 2021-ben újabb 5 évre meghosszabbították a megbízását. Vezetése alatt az intézmény több városrész művelődési házait, közösségi tereit és ifjúsági programjait fogta össze. A vezetőváltással egy időben egyébként többek között megkezdődtek már a Tócóliget, az Akadémia kert, valamint Kismacs és Nagymacs közösségi programjainak tervezése is. Számolt be róla a haon.hu. Több mint 2 milliárd forint uniós támogatást igényelt Debrecen önkormányzata és a debreceni vízmű közösen a városi ivóvízhálózat korszerűsítésére, számolt be róla a haon. A fejlesztés célja elsősorban a hálózati vízveszteség jelentős csökkentése, az ellátás biztonság növelése, valamint a rendszer energiahatékonyabbá és digitálisabbá tétele. A beruházás egyik fontos eleme a Balmazújvárosi út és a Bartók Béla út között húzódó 800 mm átmérőjű főnyomó vezeték felújítása. Ezt úgynevezett lágybéléses technológiával végeznék, így az utakat nem kellene felbontani. A hálózat ellenőrzésére mintegy 20 mérési zónát és 88 mérési pontot alakítanának ki. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon fél.